0: Katonák voltatok?
1: Nem, hál' Istennek.
2: Hogyan ez ide?
0: Na, majd rájöttök.
2: Mire?
0: Mire hármat számolok.

0: Music.
1: Addigra mindent tudni fogtok.
2: Katonák voltatok?
3: Nem, hál' Istennek.
4: Hogy jön ez ide?
2: Na, majd rájöttök.
4: Mire?
2: Mire hármat számolok.